0: Melyik Szépi Társaság, melyik Híd Szépi Társaság.
1: Jó, fél.
0: Hey, Melyik.
2: Melyik a Pusin Szépi.
0: Szépi.
2: Clear, we'll see you.
0: 1416.